0: Hát, csak kifolyólag.
1: B33, leave a note for streets, over the lamppost.